Gibbidi-Boots. Gibbidi-Boots. Barbara mi avas, Barbara. Kem mi das mi avala? Comidas mi avala. Gobre.